Vasárnyi tempom, perceken belül néz nálam egy kis kaland, mert kérem, oly remek a kis, oly remek a kis, oly remek a kis autóm, úgy repül velünk akár egy postagalam. Ha vele ül, akkor majd megér, tudom, hogy nem kár a benzinér, mert kérem, 100-as, vasárnyi tempom, perceken belül

0: Ben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma is minden nap ebben az időben Amerika szól.
2: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus, auf Welle 400 Meter.

a szívem közepén, kegyednek még van egy egyszerű adoló, magyarul udvaroló, s én is így dalolok. Pont ilyen asszony az én esetem, mint amilyen maga lett.

hogyha leszáll Budapestre az éj feketén, a körúton kigyúl a lámpafény. Kék neon betűk a Korvin tetején, újra táncot járnak Budapestegén. Ócskaramokból felépült az új palotán, hogy szolgálja megint bevők sorát. Hogyha bármi kell, ne feledjed el, itt van a Korvin áruház. 100 csoda int, a pult tele mint, a legszebb áruházban 100 a vevő. Szép a kabát és jó a ruhák, van itt típus és luxus cipő. Inget akarsz, vagy jó szövetet, a Korvin áruházban megveheted. Bútorokat, vagy új kalapot, a legolcsóbban itt kapod.

kitépte, a múlt lehult fakult virágait. Ezentúl már nem kergetem az élet összetét.

0: Hipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.
1: Ide, lelkem! Ne féljenek tőlem, Tonyban vagyok a Rádigóból. Eppedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Technikovívmánya, ezt még te se tudod.

viva me. En danzar hasta me, roito si, ranquilar.

az a pózi esedéke. Rémes, hogy ez felejtelik kéte. Szuppanó, csattanó, csókot lopni jó. Rajta hát, nyújtatát, mindegy idegbe, melegbe, titokba, remegbe, édes, az a pozi esedéke. Édes, ne mondd, hogy nem, hopp-le-hopp, vagy kapok, vagy nem halljuk.

sie den Meer, sie den Land. Mein schenkischer Band ist Welle.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihent. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen. Nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!
3: Szerint rádiósokon, minden dámra herrel, tudom, hogy dendám, szükség, szükség, hogy trej, ott rejti. Simon Brémson, kérte, jó, hogy az ötvizőn tűnüli. Úgy szerintem, hogy a

me, ki tu jol ma faye me, si vedo te gnopi.

j'ai calme au Stadtseben. Sieben Schiede sind eben.

hisz, úgyis elárul az a bolond szívünk. Száz vágy muzsikál.

to land po noso, in lasek urvo šo, kes dje el, čok nem fél, szóljon hát a kedvemért, nem jó élni egyedül, ez lesz a baj csupán. És ilyenkor menekül az orvosság után, gyújtsunk rá, kedvemért.

Gyújtson rá kedvesem, s mondja el csendesen, miért nem járt nálam rég, és a szíve fája még. Van talán panasza, én leszek orvosa, kezdje el, csak nem félsz.

0: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
2: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.

0: Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok, vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázóhely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.
1: Éljen az alkalommal! Ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

London, ai, perdita ninja shammy boy, boy cassette, hey, la la la jet, hey, what you da young cut never had. Ugye a helyzet jobb, mint tavaly, egy éve nem mondtam, hogy jaj, hogy jobb a baj, hey! Köldem a kaj,

dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szívet vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát,

és a olasz játékosoknak szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítészeti Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

0: cartons of Camels are sure to please. Besides, they look so handsome under Christmas trees. So easy to give, so good to get. Give Camels, the nation's favorite cigarette. Ho, ho, ho! It's gift-packed, ready to give, with a space for your greeting.
1: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

Nála az édes, nála István, de néha Béla Péter, sőt Pál István esélyes. Ezért van nála folyton nagy zűr és zavar, mert Lajcsi rájön, hogy van egy festi vadar. Való.

0: Az arcbőr erősebb lesülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

0: Put your arms around me, Daddy, hold me tight. Then I'll know that things are gonna be all right. You are my loving honey ducky, Daddy. I got the daddy.
1: Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután elnapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazda párt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták képviselői.
2: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalapatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
2: Üdvözlöm benneteket, új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk kör hallgatta a rádiót, jó készülések híján, legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak, hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

nem mondhatom el senkinek, hogy merre járok, hogy sírva hol bolyongok én éjfél után. Nem mondhatom el.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett cimmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételből. Beszélt Budinszky Sándor.

Fekes lősári, hogy a diva a hosszú szoknya lett, pedig már egyszer ezért sári szegény tögyökörösztől lett. Fekes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll, a lába most is remek ám, bár lehet nem kislány ma már. A belti utcán nájlon harisnyában, hogyha végig cipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes férfi lófut lihek. Fekes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett, de

sári, hogy a divat a hosszú szoknya lesz. Pedig már egyszer ezért sári szegény, tudjuk, rosszul lesz. Kedves nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek, ám már lehet nem kislányba vár. A belfüsszán nájlon harisnyában, hogyha végig kipek, egészen biztos az, hogy nyomában ez a réhes férfi lócut liheg. Kedves nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lesz. Mert hogy ezt felveszi, vége neki, többé őt a férfi népvár észre sem veszi.

0: nyome bo fogja kell.
1: Fogja kell.
0: Megem, nem egy hölgynek a futás, hogy szörnyű nehéz szer. Búcsú szaván zokogni kell, mert elsírsz, amíg börtönbe vitték el. Madám, miszot is sajnálja, ebédre nem megy el.
2: La la la la, ri ta ta.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Házi asszonyok, figyelem!
2: Vízlágyításhoz?
1: Clarax!
2: Áztatáshoz?
1: Clarax!
2: Öblítéshez?
1: Clarax!
2: Miért?
1: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

the stars begin to flicker in the

0: Radio Luxembourg, le grand poste international.
1: Here, Radio Luxembourg, le grand poste international sender.
2: Szuperkóra szóró dobozban, szuperkóra porfúvó dobozban, kóra moly halál, egy évig hatékony.

ha nagy a hideg, síelni megyek, másra fütyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, másra fütyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is fütyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bán, állandóan jó kedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, vígan fütyülök én. Vidám az halad, a bús az marad, s arra fütyülök én.

Sielni megyek, vígan fütyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, másra fütyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is fütyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bán, állandóan jókedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, vígan fütyülök én. Vidám az halad, a bús az marad, s arra fütyülök én.

0: Salvus! Salvus! Servus! Kedves hallgatóink! Erről a közkedvelt és népszerű gyógyitalról szól a következő kis zenés történet.
1: A Toszka megy az operában. Cavaradossinak magába kell szállnia, mert halálra ítéltőt Scarpia, a rendőrfőnök Harpia, most jön a nagy Aria, belekezd! De oly véj, Jesszus Maria! Reket hangja megcsuklik, felugrik, s az ügyelőnös siet. Kérem szépen, Grünberger úr, kérek még egy pohárka, Salvus vizet! Ma már a reket

d'olio e d'oro, muto, glaciale, mi sembri un funerale.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvitje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el.

Számzene 18-25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja. Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvitje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

mikrofonba fogok még magára gondolni, szívdobomba, de még ma ezt a nagy szerelmet kikapcsolom. Hat lámpás, szuper a szívem, de csupán egy gombnyomása, azonnal begyúlni szavamra nem szokása, pedig már lobog én bennem a szikra nagyon.

0: The local news of the week. At midnight Saturday, the telephones in this city will be changed to dial service and all telephone numbers will be changed. Late this week, new directories will be delivered. Here are a few important suggestions for the use of your dial telephone. Before calling any number, first secure the number from your new directory. Then remove the receiver and listen for the dial tone. It sounds like this. That tone indicates everything is ready for your call. With the receiver off the hook, dial the desired number. For example, suppose you want to dial 23650. Dial each numeral in this manner, pulling the dial around to the finger stop each time. Be sure to allow the dial to freely return to its normal position. And this is the ringing signal. If the line is busy, you'll hear this busy signal. Until Saturday midnight, please use your present directory and make your calls in the usual manner.
1: Háromcsöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips készüléket!

Chug on you to the coat, leg you from UFS, chug your fearless leg and arrow. Each is a lion, yes, and never that. In Bellamoy shook us, what a visit. Hogy most már télen sem hiszem, hogy elhagyom, szívembe oly nagyon beevezett.

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatoltál?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan,

édes rózsám, szeretsz-e? Hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma, hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte. Megy vagy cseresznye, mondd meg végre, szeretsz-e? Mert ez tovább így nem megy, megy, megy.

cseresznye, édes rózsám keretce, hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte. Megy vagy cseresznye, mondd meg végre szeretsz-e, mert ez tovább így nem megy, megy, megy.

mali senzaciju. Migo sobin sereg vigondolul, minden római egy nőt elrabol. Diszkréten elbújt a kolcs, mire világos lett az égbolt, minden szabin lány már boldog asszony kapol. Reggel

hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zéta Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet, Malevszky Oszkár. Balancien a felesége, Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rôle de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilváni a felesége, Berki Lili. Romov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Miszi. Praszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus István.

0: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

0: Nincsencia a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Nincsen szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Miért nincs szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak?
0: Mert nincs szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Lenne szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Kapóna szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Mert nincsen szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Hát nincsen szíve a galambomnak,
1: galambomnak.

hangliba szól, neki kis baba jöjjön a hangliba, este ha ráér fáradok. Da, da. Rohannék örömmel, de férjem a sandok.

Fent meg még a szüttem belehaló, s mára már ragyogó kedvű vagyok. Ez a kis szakítás nem esemény, ezért még kétségben nem esemény. Ma még csak folyong a válaszúton, s holnapra visszatér, biztos tudom. Azután megy minden csendben tovább, szerelmes szívettél nincs tovább, ajtómon diszkréten kopogni fog.

tomon diszkrétem kopogni fog. Én sem vagy sietve elébb utolt, nem kérdem, hol jártál napokon át. S minek köszönhetem e nagy csodát, hangom már nem remek, nem könnyezem. Furcsa, de túl vagyok már mindezen, megint mint régen, oly vidám vagyok, már tegyen.

0: szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.
1: Csütörtök. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
3: Vasárnap.
1: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
4: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

nem köt össze. Csak magamban sírom el, hogy visszajöttem. Most már minden mindegy, nékem könnyen nevetek én. Elmúlt ez a regény, nem nagy kár.

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pinteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszoly vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsilinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn...
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár Dík Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Düká Dűvészinas.
1: Jó mulatás!
0: Magának is!
2: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30 ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!

Rasszódaként a korba hultam, megalázkodni megtanultam, elárultam a könnyes múltam, egyetlen egy csókod él, a napfény kialudt felettem, hogy

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a dolgozó világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja, a dolgozók világlapja.

0: Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Bizony, igen kedves ajándékra haza a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómában. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a Minden Szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével is.

Odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit. Különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóinkban, legyen úgy, mint régen volt, című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy

0: egy és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány napban ott megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.

0: Gramofonalbum. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 18...

Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

kislány, vigyázz, baj lesz itt, miért nem szeretsz egy kicsit? Jól tudod, hogy a szívem érted dobog. Kislány, ne légy oly makacs, ritkán van így szép tavasz, most egy csöpp kis szerelem rendes dolog. Kék az ég, oly zöld a rét és csupa virág, most